nyati nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyewu nyew